Katsokokotya, kodwa masivele uzokhokhoba. Izinja zelokishi zizokhokhotha isidudu. Benze, sithukanga kubo.